0: Bah.
1: A little fuck up, ampak nima veze.
2: Nobody knows why did you say.
1: Pa sem za fuku, sem nima veze.
2: Tole ton zdela, kva ti ni jasen.
1: Pa sem za fuku lajno, ampak nima veze, veš, brki kompenzirajo, razumeš?
2: Ej. Ajde. Hitchcock.
1: Jura.